Félix Mendelssohn Bartholdy 9. C-dur vonós szimfóniájának 4. tételét hallottuk, az Orpheus Kamara zenekar játszott. Egyébként a műnek van beceneve vagy mellékneve is, a svájci szimfóniának szokták emlegetni, és ez az elnevezés a Scherzo triójából ered, Mendelssohn ide egy svájci útján hallott népdalszerű dallamot épített be, amelyet a kottában is külön jelzéssel látott el. A család 1822-ben látogatott el a svájci Alpokba, és ennek a svájci utazásnak az alpesi élménye tehát közvetlen zenei nyomot hagyott a szimfóniában. Hát alig várom, hogy nálam is valamilyen nyomot hagyjon egy svájci utazás, de ez még nem jött el, sajnos. De ami most igazán eljön, az Joseph Haydn Ezdúr szonátájának első tétele, Alfred Brendel játszik zongorán.